Szerintes éjszemát van már ezi magyedi mehek. Hovaddi ánszugom szöngítvel. Ászabtu pelánszundja. Rönzina di ávászségít.